0: Yen ning pole tiang nyegut anak ititih nak tukang nyegut dipun
1: yen kita tiang nyedot
0: maro tianggang lakar tiang nyedot